0: 96,8 Velvet.
1: Don't take my coconut. Don't take my coconut.
0: I love the 80s στο 96,8 Velvet.